gyerekek, emeltél ezt, gyomj be is! Jó! Amikama tu, gyerekek, szóvé, lovdé, bárna, majdne, na, se gúrn, gyerna, amikama, szó!